0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok, köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit június 5-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalom röviden. Ma van a Környezetvédelmi Világnap, a minisztérium a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztet. Horvátország készen áll a migrációs és menekültügyi paktumra. Az amerikai képviselőház támogatta az Ukrajnának nyújtott segélyeket. A szlovén parlament jóvá hagyta Janez Janša miniszterelnök kormányát.
1: Híreink következnek.
0: Ma van a Környezetvédelmi Világnap, és ennek alkalmából a Környezetvédelmi és Zöld Átállásért Felelős Minisztérium arra figyelmeztet minket, hogy az éghajlatváltozás egyre nagyobb hatással van a társadalomra és a gazdaságra. Kijelenti, hogy Horvátország továbbra is erősíti a zöld átállást és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet. A minisztérium hangsúlyozza azt is, hogy a környezetvédelem ma nem csak a természet megőrzéséről szól, hanem a polgárok egészségéről, gazdasági fejlődéséről és életminőségéről. A zöld átállásba, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásba és a természet helyreállításába történő beruházások Horvátország fenntartható fejlődésének kulcsfontosságú prioritásai közé tartoznak. Az Európai Unió belügyminiszterei tegnap Luxemburgban megvitatták a kábítószerkereskedelem és az illegális migráció elleni küzdelmet. Dávor Bozsinovics miniszter kijelentette, hogy az illegális migráció csökkenőben van, és hogy Horvátország készen áll a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtására. A belügyi tanács támogatta a kábítószerkereskedelem elleni küzdelem új cselekvési tervét, amely uniós szinten minden eddiginél elérhetőbb volt. Az Európai Unió elkezdi alkalmazni az úgynevezett tőzsdei törvény egyes rendelkezéseit, amely az Európai Unió azon jogalkotási csomagja, amelynek célja a vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások piaci finanszírozásához való hozzáférésnek a megkönnyítése. A reform a Tőkepiaci Unió projekt része, amelynek célja az európai gazdaságok banki finanszírozásától való függőségének csökkentése és a tőkepiacok szerepének megerősítése az innováció és a beruházások finanszírozásában. Az amerikai képviselőház csütörtökön elfogadott egy törvényjavaslatot, amely segítséget nyújt Ukrajnának, és új szankciókat vezet be Oroszországgal szemben, ami a legújabb jele annak, hogy Trump támogatottsága a párttagok körében már nem teljesen egységes. A törvényjavaslat elfogadása egy nappal azután történt, hogy egy kis csoport republikánus csatlakozott a demokratákhoz, egy olyan határozat elfogadásában, amely a csapatok kivonását követelné az Iránnal folytatott ellenségeskedésből, kivéve ha a kongresszus hadat üzen vagy elrendeli a katonai erő alkalmazását. Ukrajna támogatási törvényének jövője azonban továbbra is bizonytalan. Amióta Trump megkezdte második ciklusát, a szankciókkal kapcsolatos döntések továbbra is a Fehérház, nem pedig a kongresszus kezében maradtak. A szlovén parlament jóvá hagyta Janez Janša miniszterelnök jobb-közép kormányát, amely adócsökkentéseket, célzott kiadásokat és korrupció elleni küzdelmet ígért. Az új szlovén kormányt 5 párt koalíciója alkotja, amely a parlament 90 helyéből 43-mal rendelkezik. Az elemzők arra számítanak, hogy Janša megváltoztatja a külpolitika irányát, különösen a palesztin barát politikát illetően. Szlovénia ugyanis elismerte a palesztin államot és megtiltotta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöknek és 2 szélsőjobboldali miniszterének a belépését az országba.
1: 1972-ben, június 5-én nyílt meg Stockholmban az Ember és Bioszféra címmel az ENSZ Környezetvédelmi Világkonferenciája. A konferencia ezt a napot határozatában Nemzetközi Környezetvédelmi Világnappá nyilvánította. A világnap célja, hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és rávezesse őket arra, hogy mindenkinek magának kell tennie valami természetes, épített társadalmi és belső környezetünk megóvásáért, harmonikus biztosabbá tételéért. A környezetvédelem, mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század 60-as éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban. 1962-ben egy fantáziadús amerikai újságírónő, Rachel Carson megírta Néma tavasz című művét. A könyv a természetben felhasznált kémiai anyagok kedvezőtlen biológiai hatására hívta fel a figyelmet. A Néma tavasz nem nevezhető tudományos műnek, ugyanakkor igen színes és megrázóan ábrázolja a peszticidek helytelen alkalmazásának nem kívánatos következményeit. A 20. század 60-as éveinek első felében az a látomás, amelyet Carson leírt, teljesen szokatlan volt, és drámai módon rázta fel a vezető értelmiségi körök lelki ismeretét. Ennek következtében a Néma tavasz című könyv megjelenésétől lehet számítani a környezetvédelem fogalmának bekerülését a társadalmi tudatba és az emberek gondolkodásába. A környezet és természetvédő aktivisták javaslatára 1970. április 22-én tartották meg az Egyesült Államokban az első Föld napja rendezvényt. A média nagy segítséget nyújtott az esemény népszerűsítéséhez. Ennek köszönhetően országszerte mintegy 20 millió ember vett részt a különböző rendezvényeken, felvonulásokon és tiltakozott a környezet romlása ellen. A modern környezetvédelmi mozgalmak megjelenését ettől a dátumtól számítják. Később a kezdeményezés átterjedt a többi kontinensre, és ma már világszerte megtartják a Föld napját április 22-én, amikor is értékelik a globális és helyi problémákat. A következő fontos esemény a Római Klub létrejötte volt, ami a globálisan gondolkodó elit értelmiség vita fóruma, szigorúan zárt körű tagsággal, maximum 100 fő lehet a tagja. Ez zárt körű elit társaság első jelentését Dennis Meadows és munkatársai állították össze, és 1972-ben jelent meg Növekedés határai címmel. A szerzők arra a következtetése jutottak, hogy a 21. század közepére globális környezeti katasztrófa léphet fel, kimerülnek a természeti erőforrások, drámai módon megnövekszik a környezet szennyezettsége, s a Föld rohamosan növekvő lakosságát egyre nehezebb lesz megfelelő mennyiségű és minőségű élelemmel, ivóvízzel ellátni. Mindennek elkerülésére kidolgozták a globális egyensúly koncepcióját, amely szerint sürgősen csökkenteni kell a népesség növekedését, korlátozni kell az ipari termelést és a meg nem újuló természeti erőforrások felhasználását. Minden kritika ellenére a növekedés határainak óriási érdeme, hogy felrázta a világ lelki ismeretét. Vitákat gerjesztett a további útkeresés, a méltányos, történelmileg is igazságos megoldások érdekében. További lényeges előrelépést jelentett az UNESCO Ember és Bioszféra programja. E nemzetközi együttműködési programot több éves előkészítő munka után az UNESCO 1970. októberi közgyűlésén fogadták el. Alapvetően azt vizsgálták, hogy az egyes éghajlati övezetek, mint például a trópusi erdők, mérsékelt égövi erdők, szavannák és füves területek, hegyi ökoszisztémák, illetve tavak, folyóvizek, tengerparti övezetek, szigetek, élővilága és az emberi tevékenység között milyen kölcsönhatások alakulnak ki. Az 1972. június 5-i konferencia nagy hatással volt a környezetvédelmi politika kialakulására nemzeti szinten. A tanácskozás nyomán létrehozták az állami környezetvédelmi szervezeteket, hivatalok, minisztériumok alakultak. Magyarországon 1977-ben alapították meg az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatalt, mint illetékes főhatóságot. Az április 22-i Föld napja és a június 5-i környezetvédelmi világnap között kialakult egyfajta munka megosztás. Az előbbin elsősorban a természetvédelemre koncentrálnak, és főszervezői inkább társadalmi szervezetek, az utóbbin a környezetvédelem a fő téma, és szervezésében inkább a kormányzati intézmények vesznek részt. A két tábor kölcsönösen segíti egymást.
2: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.